0: Bubnó Marci vagyok, Mark Sydneyből.
1: Hallgassuk a népmesét azért, mert akkor hallani fogjuk azt, hogy... Ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak az életében, akik ezt annak idején is hallgatták, ez olyan, mint amikor megérzünk egy régi ízt, vagy megérzünk egy régi illatot, és azért hallgassunk népmeséket, mert akkor ott lesznek a gyerekeink körülöttünk, és majd amikor ők is olyan idősek lesznek, mint mi, akkor ők is azt fogják mondani, hogy ez az a régi íz. Hallgassuk népmeséket.
2: Pontosan, hálás köszönetem, Marcikám, és rég volt, amikor te bejelentkeztél népmese ügyben, de hát Istenkém, ami késik nem múlik. Ki hitte volna, hogy daylight saving van, tehát egy órával előrébb toltuk az időt. Ezt minden évben eljátsszák velünk, hogy elloptak egy időt, elloptak egy órát, de majd ezt valamikor visszaadják. Tehát magyarul csak annyit jelent, hogy mi kölcsön adtunk egy órát nekik, hogy ők úgy érezzék, hogy csinálnak valamit. És ennek van egyébként egy, állítólag van egy gazdasági, hogy mondjam...
3: Ennek van egyáltalán értelme?
2: Tessék? Hát nézd, Queenslandben ott nincsen, és viszonylag vannak helyek, ahol egyszerűen azt mondták, hogy nem, mi nem csináljuk, és Queenslandben továbbra is túlélték a daylight savinget, és ők egyáltalán nem, de ott viszont nem fakul ki a függöny, nem, igen, és igen. A tehenek jól tejelnek, úgyhogy ezt azért valljuk be őszintén, hogy ezek fontos dolgok, úgyhogy főleg egy olyan országban, ahol annyi tehén van, mint mi nálunk.
3: Fontosabb dolgok is vannak.
2: Na, csak azért mondom, hogy jó napot kívánok, kedves arra, és szeretettel köszöntünk mindenkit a Tulti Balár FM 88,5-es hullámozán élőbe megyünk, és tulajdonképpen 2026 október mennyi van? Igen, október 4-e van. És hát tulajdonképpen szenzációs volt a parlamentben a kiállítás megnyitó, aki kihagyta, hát egy óriási dolgot hagyott ki, de erről majd későbbiek folyamán fogunk beszélni.
3: A kiállítás az nyitva lesz egész hónapban, minden nap hétfőtől péntekig, reggel 9-től délután 5 óráig, és azt is tudom ajánlani, aki bemegy, hogy ebédeljetek ott a parlamentben.
2: Sokkal olcsóbb.
3: Na, sokkal olcsóbb, még a kocsmai
2: áraknál is sokkal olcsóbb. Így van. Szóval a lényeg ebből az, hogy gyorsan indulunk, mert rengeteg anyagot kell átnyomnunk, úgyhogy lesznek hírek Kicsi Gyurival, sporthírek lesznek Vaskó Andrással, megjött az emberünk Magyarországról, és akkor 1956 forradalmára emlékszünk,